0: Igen, fejt van, megyhet, hogy itt hentelítő járva.
1: If you want.
2: Fleetburg.
3: Fairview, 831st Street, from Zone 97, building JKLM. Motion.
1: If you want.
2: Fleetburg.